ne fa gonu ko salama iga ima yotreta ina hoyo nyenze ka goni hini alo nyenze ko salama iriga nyenze di asolna ni labain saka ikekte 0 44 70 44 44 aubine 0 45 86 0000 ina hoyo nyenze ka goni hini